Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Keddi adásunk tartalmából.

Leó pápa üzenete a Teremtésvédelem 11. világnapjára, a háborúk környezet rombolásáról. 14. Leó fogadta a Casa Sollievo della Sofferenza alapítvány felügyeleti bizottságát. A romániai nuncius, első János Pál a kiengesztelődés és a szeretet közösség példája.

14. Leó pápa üzenete a Teremtésvédelem 14. világnapjára. Ekevossá kovácsolják kardjukat és lándzsájukat szőlőmetsző késé. Kedves testvéreim! Urunk Jézus Krisztus azért jött a világba, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Ez az ajándék tanítmányi küldetésünk és a szeretet civilizációjának építésére szóló közös hivatásunk középpontjában áll. A Teremtésvédelem világnapján ismét arra kapunk meghívást, hogy szemléljük az élet ajándékát, és szívünkön viseljük az életet fenntartó föld sorsát, és így konkrét módon dicsőítsük Teremtőnket. Ma különféle válságoknak és megannyi emberi szenvedésnek vagyunk tanúi. Emellett szemlátomást egyre gyorsabb ütemben romboljuk a Teremtés harmonikus egyensúlyát. Ezek a jelenségek nem függetlenek egymástól. Egyetlen gyógyulásért és békéért könyörgő fohászként szállnak fel egy csebzett világból. Az élet istene, aki Jézus Krisztusban nyilatkoztatta ki magát, olyan békét kínál, amelyet a világ nem tud adni. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ez a béke nem felszínes és nem mulandó. Krisztus örök szeretetéből és minden ember iránti gondoskodásából ered. Szól Leó pápa üzenete. A békének ez az ígérete azonban éles ellentétben áll azzal, amit a világ számos részén látunk. Izajás próféta olyan időről beszél, amikor a nemzetek ekevossá kovácsolják kardjukat, vagyis azt, ami pusztítja az életet, olyasmivé alakítják, ami fenntartja azt. Ma azonban túl gyakran épp az ellenkezőjének vagyunk tanúi. Az erőfeszítések továbbra is az erőszakra és a háborúra irányulnak. A háború olyan sebeket ejt, amelyeknek a hatása messze a csatatéren túl is érezhető. Áldozatokat szed, családokat szakít szét, emberek millióit kényszeríti otthonuk elhagyására. Félelmet kelt, igazságtalanságot és megosztottságot eredményez, nemzedékeket sújtó társadalmi és ökológiai pusztítást hagy maga után. A fegyveres konfliktusok és a környezet pusztulása ráadásul gyakran egymást erősítő ördögi kört képez, amely tönkreteszi az ökoszisztémákat, beszennyezi az olyan létfontosságú erőforrásokat, mint a levegő és a víz, és aláássa az élelmiszer biztonságot. Ez pedig növeli a szegénységet, az egyenlőtlenséget és újabb társadalmi feszültségeket gerjeszt, amelyek további konfliktusok kirobbanásához vezethetnek. Sőt, a háború olyan sebeket ejt, amelyek az egész éltető kapcsolatrendszert károsítják. Nem csak az egyes embereket és közösségeket sújtják, hanem az egész emberi családhoz fűződő kapcsolataik tágabb hálóját és a teremtett világgal való összhangjukat is. A háború arról tanúskodik, hogy súlyos kudarcot vallunk abban a hivatásunkban, hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberként éljünk, tiszteljük az életet és gondját viseljük a ránk bízott földnek. Ez nem csak politikai, hanem erkölcsi és lelki kudarc is. Az eltorzult vágyakban, valamint az emberi szabadság és hatalom helytelen használatába gyökerező háború a béke evangéliumával ellentétes tanúságtétel, szögezte Leó pápa üzenetében.

0: Az említett válságok nem csak a felelősségvállalást, hanem a szív megtérését is megkívánják, amelynek gyümölcse a nagyobb hűség Istenhez, az egymás iránti szeretet és a teremtett világ ajándékának tisztelete. A világban tapasztalható zavarok ugyanis, mint az erőszak, az igazságtalanság és a környezet pusztulása, nem pusztán tökéletlen rendszerek vagy struktúrák következményei, hanem azzal a mélyebb egyensúly zavarra függnek össze, amely az ember szívében gyökerezik. Valójában az emberi szív az a hely, ahol a legmélyebb küzdelmek zajlanak, és ahol megmutatkozik bűnbes és utáni létállapotunk. A szív nem csak az érzelmek székhelye, hanem a személy középpontja, ahol az értelem, a vágy, az akarat és a lelkiismeret találkozik. Ott küzdünk a bennünk lakozó, egymásnak ellentmondó érzésekkel, késztetésekkel, szeretettel és közömbösséggel, igazsággal és önáltatással, igazsággal és igazságtalansággal. A háború okozta sebek és a föld pusztulása ezért mélyen összefüggnek az emberi szív állapotával. Az emberiséget sújtó konfliktusok sok tekintetben belső ellentétek és meghasonlultságú külső megnyilvánulásai. Amikor a szív eltévejedik, kapcsolataink is sérülnek, és az általunk létrehozott struktúrák is kezdik tükrözni ezt a rendezetlenséget. Benedek pápa arra emlékeztetett bennünket, hogy a külső sivatagok azért sokasodnak a világban, mert a belső sivatagok oly hatalmassá váltak. Ez annak felismerésére hív bennünket, hogy ami körülöttünk összetört, az valamiképpen bennünk is összetört. Ezért ahhoz, hogy békés társadalmat építsünk, nem csak a struktúrákat kell megreformálnunk, hanem szívünket is meg kell újítanunk, állapította meg Leó pápa üzenetében. A konfliktusok legmélyebb okai és a teremtett világ kizsákmányolása egy olyan etikai és kulturális válság következményei, amely abban mutatkozik meg, hogy az ember elveszítette a határok iránti érzékét, uralomvágy hajtja, azonnali haszonszerzésre törekszik, és képtelen felismerni azt a méltóságot, amellyel Isten minden embert megajándékozott. Az ekevassá kovácsolni a kardot prófitai felszólítás tehát nem csak a nemzeteknek szánt álom, hanem minden egyes emberhez intézett felhívás. Arra hív, hogy azt, ami rossz, életté alakítsuk. Ez az átalakítás azonban nem valósítható meg pusztán külső változtatással. Ehhez Isten kegyelmével együttműködve mélyebb megtérése van szükség, mint egyéni, mint közösségi szinten. Vissza kell térnünk az Úrhoz, aki rendet tesz vágyainkban, begyógyítja sebeinket, és segít növekednünk az erényekben, tanácsolta Leó pápa üzenetében. Enélkül a belső átalakulás nélkül a béke törékeny és rövid életű marad. Ám ahol megújulnak a szívek, új lehetőségek nyílnak. Amit pusztításra használtak, azt az élet szolgálatába lehet állítani, a szegényekről való gondoskodásra, az éhezők táplálására és a teremtett világ védelmére. Ez a valódi ökológiai megtérés útja, amelynek során a Jézus Krisztussal való találkozás hatása világosan megmutatkozik abban, ahogyan a bennünket körülvevő világhoz viszonyulunk. A béke tehát a szívekben kezdődik, és kívül is tükröződik, kapcsolatainkban, közösségeinkben, és még tágabban, a világban. Bár hatalmas kihívások állnak előttünk, az Úr nem hagy bennünket a gyógyuláshoz és az átalakuláshoz szükséges eszközök nélkül. A béke Istene a háború fegyverei helyett erőt ad nekünk ahhoz, hogy gyógyítsunk, a megbékélést szolgáljuk és a szeretet civilizációját építsük. Így arra kapunk meghívást, hogy óvjuk a ránk bízott különféle ökoszisztémákat, a teremtett világét, az emberi kapcsolatokét és magáét, az emberi szívét. Képzeljük magunk elé egy olyan világot, amelyben a jelenlegi háborúra fordított energiákat az átfogó emberi fejlődés előmozdítására, a szegénység felszámolására, az emberi méltóság védelmére és az egymásra szemben álló népek közötti kibékülésre fordítják. Egy ilyesfajta jövőkép Isten országának elővételébe vetett hitünket tükrözi. A béke építésének valódi eszközei nem a pusztítás fegyverei, hanem az igazság, a párbeszéd, a türelem, a jóság, az igazságosság, az irgalom, a megértés, a gondoskodás és a szeretet. Ezek olyan szívekből születnek, amelyeket az evangélium formál és Isten kegyelme hordoz. Csak ezeknek az értékeknek van erejük ahhoz, hogy átalakítsák az embert, megújítsák a közösségeket és begyógyítsák világunk sebeit. Kedves testvéreim, az előttünk álló út világos, még ha nem is könnyű. Engedjük megújulni szívünket, hogy a békére törekedjünk és gondját viseljük a teremtett világnak. A Szentírás arra figyelmeztet bennünket, hogy őrizzük szívünket, mert belőle fakad mindaz, amit teszünk. Ha alázattal és hittel vállaljuk ezt a feladatot, Isten munkatársaivá válunk megújító művében. Lassan, de biztosan átjutunk majd a sivatagból a kertbe, a megosztottságból a közösségbe, az erőszakból a békébe. Adjon nekünk az Úr bátorságot ahhoz, hogy végigjárjuk ezt az utat, hogy korunkban a kardot valóban ekevassá kovácsoljuk, az evangélium ígérete mélyebb gyökeret eresszen világunkban, és Krisztus békéje uralkodjon az egész teremtett világon. Kelt a Vatikánban, 2026. augusztus 15-én, a Boldogságos Szűz Mária mennybevételének ünnepén, 14. Leó pápa üzenete a Teremtésvédelem 11. világnapjára.
1: Leó pápa fogadta a Casa Sollievo della Sofferenza alapítvány felügyeleti bizottságát. Az augusztus 31-én délelőtt Castel Gandolfóban tartott találkozón áttekintették annak a bizottságnak az eddigi munkáját, amelyet a pápa idén májusban kirográfiával, sajátkezűleg aláírt rendelkezésével hozott létre, és amelynek tevékenységét 14. Leó szorosan figyelemmel kíséri. 14. Leó pápa augusztus 31-én, hétfőn délelőtt, a Castel Gandolfói apostoli palotában audiencián fogadta a Casa Sollievo della Sofferenza pietrelcinai Szent Pio műve alapítvány irányító és felügyeleti bizottságát, amelyet 2026. május 27-i sajátkezűleg aláírt rendelkezésével hozott létre. A találkozón jelen volt Maximino Caballero Ledo, a bizottság elnöke, Fabio Gasperini koordinátor, Paolo Rudelli prelátus, az államtitkárság helyettese, Giordano Piccinotti érsek, az apostoli szentszék vagyonkezelőségének, az APSA-nak az elnöke, valamint Giorgio Ferretti Foggia Bovino érseke. Részt vett a találkozón Fabrizio Colaci, a bizottság titkára is. A találkozó során Leó pápa tájékozódott a bizottság munkájának előrehaladásáról. Különös figyelmet fordítottak az alapítvány gazdasági és pénzügyi helyzetének elemzésére, valamint azoknak a legmegfelelőbb megoldásoknak a meghatározására, amelyek hosszú távon biztosíthatják az intézmény fenntarthatóságát, a San Giovanni Rotondói Casa Sollievo della Sofferenza, a szenvedés enyhítésének háza kórház újraindítását és megújulását szem előtt tartva. A bizottság ismertette azokat a legfontosabb területeket, amelyekre jelenleg tevékenységét összpontosítja, a munkatársakkal fennálló kapcsolatok stabilizálását, az olasz állami intézményekkel való együttműködés megerősítését, a szükséges pénzügyi források előteremtését, valamint a legfontosabb kötelezettségek fokozatos csökkentését. Mindezek a tevékenységek a bizottságot létrehozó pápai kirográfban meghatározott megbízatás keretébe illeszkednek. Ennek célja, hogy helyreállítsák a fenntartható működés feltételeit, és megvalósítsák az intézmény újraindítására kidolgozott tervet, miközben megőrzik a kórházi ellátás folytonosságát és az alapító karizmáját. 14. Leó pápa figyelmesen hallgatta a bizottság eddigi elvégzett munkájáról szóló beszámolót, és megerősítette, hogy továbbra is szorosan figyelemmel kívánja kísérni a megkezdett folyamatot. A bizottság ezért a ráruházott megbízatásnak megfelelően folytatja tevékenységét, tovább részletezi és fokozatosan végrehajtja a meghatározott intézkedéseket. A cél, hogy biztosítsák a kórház és a pietrelcínai Szent Pió atya által létrehozott mű folytonosságát és jövőjét a betegek és családjaik szolgálatában. Gloder érsek, romániai nuncius, első János Pál a kiengesztelődés és a szeretet közösség példája. Boldog Albino Luciani augusztus 26-i liturgikus emléknapja alkalmából augusztus 30-án vasárnap szentmisét mutattak be a bukaresti legszentebb megváltó plébánia templomban. A szertartást Giampiero Gloder érsek, Románia és a Moldovai Köztársaság apostoli nunciusa vezette. Az olasz templomként ismert plébániának a vatikáni alapítvány egy boldog első János Pált ábrázoló ikont és egy erekét ajándékozott. A szentmisén részt vett a romániai Pápa Luciani Egyesület is. A szentmisén több száz hívő vett részt. Gloder érsekkel együtt koncelebrált Aurel Percea bukaresti metropolita érsek, Joan Robu nyugalmazott érsek, az olasz templom két közösségének plébánosai, Daniel Bulai és Marius Beresoaé, valamint az ország más papjai. Szent beszédében a venetói származású Giampiero Gloder érsek román nyelven idézte fel azt a meghatottságot, amelyet első János Pál megválasztásának estéjén érzett. A pápa általános kihallgatásainak három központi témáját emelte ki: a szeretetet, a hitet és a reményt. Boldog első János Pál pápának nagy szíve volt, amely képesítette arra, hogy figyelemmel, mosollyal és a szeretet egy-egy gesztusával forduljon minden emberhez, akivel találkozott. Nagy lelkű készséggel szolgálta a többieket, különösen Isten népének azt a részét, amelyet az Úr rábízott, hangsúlyozta a nuncius. Gloder érsek ezután első János Pál példájának mai időszerűségéről beszélt. Egy olyan világban, mint a miénk, amelyben úgy tűnik, hogy a személyes érdekek, a hatalom és az uralkodás iránti vágy, a szembenállások és a megosztottságok határozzák meg az emberek és az államok közötti kapcsolatokat, boldog első János Pál konkrét szeretetről tett tanúságtétele bennünket is arra ösztönöz, hogy mindig a kiengesztelődés, a szeretet közösség és a szeretet eszközei legyünk. Az első János Pál vatikáni alapítvány küldöttségét Stefania Falaska, az alapítvány alelnöke, és Boldog Luciani szentélyavatási ügyének posztulátora, Lina Petri, az alapítvány tagja és első János Pál pápa unokahuga, valamint Gloria Concordia, a vatikáni alapítvány munkatársa képviselte. Boldog első János Pál ikonját az oltáron helyezték el, és Gloder érsek apostoli nuncius áldotta meg. Az ikon egy héten keresztül maradt kiállítva a legszentebb megváltó templomban, majd Szent II. János Pál képmása mellett kap végleges helyet. A szentmise végén Stefania Falaska átadta az olasz templom plébánosának boldog első János Pál egy ex indumentis erekjéjét, vagyis a boldog ruházatából származó relikviát, valamint az erekje hitelességét igazoló hivatalos okiratot. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

Leo pápa új katekézis sorozatot kezdett a Gaudium et Spes zsinati dokumentumról. 14. Leo szentmiséje a Teremtésvédelem imavilágnapján. Hallgassuk meg a teremtés hangját, amelyben Isten szól hozzánk.

0: Szentatya szeptember 2-án szerdán délelőtt ismét a Szent Péter téren tartotta meg az általános kihallgatást, amelynek keretében új katekézis sorozatot nyitott. Miután a nyár folyamán 8 részben a zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúcióját elemezte, ezúttal a II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konstitúcióját magyarázza, amely az egyház és a kortárs világ kapcsolatát értelmezi. Az eredeti dokumentumot 6. Pál pápa írta alá 1965. december 7-én, mint a katolikus egyház püspöke. Az egyház meghallgatja a világot és szolgálja azt, szól az első katekézis hivatalos címe, amely az egyház két alapvető vonását rögzíti, a világ figyelmes meghallgatását és szolgálatát.
1: Con l'incontro odierno iniziamo a riflettere sulla costituzione pastorale Gaudium et Spes.
0: A mai találkozóval a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúcióról kezdünk elmélkedni, amelyen a II. Vatikáni zsinat egy alapvető témát kívánt feltárni, az egyház kapcsolatát a kortárs világgal, kezdte katekézisét Leó pápa. Szent 23. János már 1962. október 11-i beiktatási beszédében is bírálta a végzett prófétáit, akik, bár a vallás iránti buzgalom lángol bennük, azt hangoztatják, hogy korunk a múlt századokhoz képest sokkal rosszabb, sőt, odáig mennek, hogy úgy viselkednek, mintha nem lenne mit tanulniuk a történelemből. Ezért kapták a zsinati atyák a feladatot, az emberi események jelenlegi állapotában, amelyben úgy tűnik, hogy az emberiség egy újabb rendbe lép, inkább az isteni gondviselés titokzatos terveit kell látnunk, amelyek az egymás követő időkben az emberek munkája révén és gyakran várakozásaikat felülmúlva valósulnak meg, és amelyek bölcsen mindent, még a kedvezőtlen emberi eseményeket is az egyház javára rendeznek. 3 évvel később a Gaudium et Spes dokumentum kérdetése ezt a megkülönböztetést az egyház természete lényeges vonásaként ismerte el, és mint lelkipásztori küldetésének alkotó elemét írta le. Innen ered a lelkipásztori konstitúció meghatározás. Ez nem naív optimizmus kérdése, hanem Krisztus misztériumához való megújult hűségé, aki megtestesülve úgy döntött, hogy osztozik életünkben, mindenben hasonlóvá lett testvéreihez, ahogy a zsidókhoz írt levél írja. Magára vette a bűn következményeit, meghalva váltságul adta magát mindenkiért.
1: Tale condivisione con l'umanità è la via che il Cristo chiede alla Chiesa.
0: Ez az emberiséggel való megosztás az az út, amelyet Krisztus kér az egyháztól. Ezért a Gaudium et Spes zsinati konstitúció azzal a kijelentéssel kezdődik, hogy az egyház magáénak érzi a kor embereinek, különösen is a szegényeknek és minden szenvedőnek örömét és reményét, bánatát és gyötrelmét, tanította a Szent Atya katekézisében. Ez egy olyan megosztás, amely arra hív minket, hogy hagyjunk fel minden passzivitással és közönnyel a kibontakozó eseményekkel, a történelemmel és az emberek életével szemben, különösen a ma tapasztalt, gyors és mélyreható változások fényében. Nem maradhatunk érdektelen szemlélők. Ehelyett a szívünkkel kell hallgatnunk, hagynunk kell, hogy a kihívások elérjenek minket, és be kell kapcsolódnunk abba. Krisztussal és lelkének erejével támogatva a hívők arra kaptak meghívást, hogy vállalják testvéreik nehézségeit, különösen azokét, akiket igazságtalanság, diszkrimináció és erőszak gyötör. Valójában csak a megosztás és az elkötelezettség révén juthatunk el megfelelő válaszokra, mindig annak a bizonyosságnak a támogatásával, hogy ennek az életnek a szenvedései nem mérhetik az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk, ahogy Pál apostol írja a rómaiakhoz írt levelében. Ebben az értelemben az emberiséghez való közelség utat nyit az események és maga a kinyilatkoztatás mélyebb olvasásához, és ugyanebből a perspektívából a Gaudium et Spes emlékeztet az egyház állandó kötelességére, hogy vizsgálja az idők jeleit, és az evangélium fényében értelmezze azokat.
1: Questa costituzione conciliare ha dunque richiamato la Chiesa a un permanente impegno di conversione per testimoniare che essa non è mossa da nessuna ambizione terrena.
0: A zsinati konstitúció ezért felszólította az egyházat a megtérés állandó elkötelezettségére, hogy tanúságot tegyen arról, hogy semmiféle földi ambíció nem vezérli, hanem egyedül arra törekszik, hogy a vigasztaló lélek vezetésével folytassa Krisztus művét, aki azért jött a világba, hogy tanúságot tegyen az igazságról, hogy üdvözítsen, hogy ne elítéljen, hanem szolgáljon, nem pedig, hogy őt szolgálják. Ez valójában nem pusztán erkölcsi beállítottság, hangsúlyozta a Szentatya. Ferenc pápa emlékeztetett minket arra, folytatta a pápa, hogy az egyház számára a szegények melletti döntés teológiai kategória, még mielőtt kulturális, szociológiai, politikai vagy filozófiai kategória lenne. Arra kaptunk hivatást, hogy felfedezzük bennük Krisztust, hogy hangot adjunk ügyeinknek, de arra is, hogy barátaik legyünk, hogy meghallgassuk őket, megértsük őket, és befogadjuk azt a titokzatos bölcsességet, amelyet Isten rajtuk keresztül akar megosztani velünk.
1: La condivisione cristiana impegna a farsi carico della realtà e anche a smascherare le contraddizioni che caratterizzano la vita personale e sociale del mondo contemporaneo.
0: A keresztény megosztás megköveteli tőlünk, hogy szembenézzünk a valósággal, és leleplezzük azokat az ellentmondásokat is, amelyek a mai világban a személyes és társadalmi életet jellemzik. Ilyen például a tudományos és technológiai fejlődés, amely mindig új lehetőségeket kínál ugyan, de csak egyeseknek, és amelyeket az emberek nem mindig képesek szolgálatukba, a saját szolgálatukba állítani, vagy a társadalmi élet törvényeinek világosabb ismerete, amelyet azonban bizonytalanságok kísérnek azt illetően, hogy milyen irányt kell adni neki, vagy ismét a gazdagság, a lehetőségek és a gazdasági hatalom nagyobb elérhetősége, amely sajnos ma is, akárcsak a zsinat idején hagyja, hogy a világ lakosságának nagy részét továbbra is éhség és szegénység gyötörje, vagy pedig a föld jövőjének megosztott tudatossága, ugyanakkor a lemondás képtelensége az önző fogyasztásról és arról az illúzióról, hogy a háború hatékony módja a béke építésének. Végül Leó pápa arra hívta fel a figyelmet, hogy egy olyan korban, amelyet méreható változások jellemeznek, és amelyek aggasztó egyensúly hiányokhoz vezetnek, az egyház arra hivatott, hogy szolgálja az emberiséget, meghallgatva és átöleleve a szív legmélyebb kérdéseit és a benne rejlő vágyakat. Krisztusra mutatva, mint az egész emberi történelem kulcsára, középpontjára és végső céljára. Ezért az egyházban, minden szinten, minden korszakban meg kell valósítani Krisztus irgalmas kenózisát, önkiüresítését, aki nem tekintette zsákmánynak az Istennel való egyenlőségét, hanem kiüresítette önmagát, szolgai alakot öltve, engedelmestett mind halálig, még pedig a kereszt halálig.
1: Cari fratelli e sorelle, la gioia e la speranza, gaudium et spes, siano i tratti distintivi di una Chiesa che annuncia e testimonia il Vangelo, facendosi prossima alle donne e agli uomini del nostro tempo.
0: Kedves testvéreim, az öröm és a remény, a Gaudium et Spes, legyenek annak az egyháznak a megkülönböztető jegyei, amely hirdeti és tanúskodik az evangéliumról, miközben közel lép a mai kor embereihez. Zárta első katekézisét Leó pápa a II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konstitúciójáról. A katekézis követően a pápa a lengyel zarándokokat köszöntve megemlékezett arról, hogy Lengyelországban, teszem hozzá, miként Magyarországon is, kedden szeptember 1-ével megkezdődött az új tanév, amely újabb mérföldkövet jelent a tudás megszerzése és az új generációk nevelése folyamatában, a szülők, az iskola és az egyház együttműködésének köszönhetően. a vallásoktatás és a katekétiseken való részvétel szélesítse ki a látókört, mélyítse el Isten és a világ ismeretét, és készítse fel őket a szentséggel gyümölcsöző vételére és a közösség életben való részvételre, szólt a Szentatya, majd apostoli áldását adta a részvevőkre.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen. Amen.

0: 14. Leópápa, hallgassuk meg a teremtés hangját, amelyben Isten szól hozzánk. 14. Leó szeptember 1-én a Teremtésvédelem ima világnapján este 6 órakor szentmisét mutatott be Castel Gandolfóban a Borgo Laudato Si-ben, vagyis a Laudato Si faluban. Homiliájában arra hívta a híveket, hogy a mindennapok rohanásából kilépve álljanak meg a teremtett világ szépsége előtt, és ismerjék fel benne Isten szeretetének jeleit. A teremtés szemlélése ugyanakkor nem maradhat pusztán a természet szépsége felett érzett csodálat. Ökológiai megtéréshez, személyes és közös felelősségvállaláshoz kell vezetnie, hangsúlyozta a Szentatya.
1: Nelle letture scelte per la liturgia di oggi, giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, ci vengono rivolti due inviti alla contemplazione delle opere del Signore.
0: A liturgia olvasmányai két alkalommal is arra szólítanak, hogy szemléljük az Úr műveit. Kezdte homíliáját 14. Leó, megjegyezve, hogy ez különösen is könnyű a Castel Gandolfói kertek csodálatos környezetében. A bölcsesség könyve arra buzdít, hogy a teremtett világ szépségét és erejét szemlélve jussunk el annak alkotójához. Felületes magatartás lenne, ha megállnánk a tűz, a szél, a zúgó víz, vagy az égbolt csillagainak csodálatánál, és nem emelnénk tekintetünket ahhoz, aki mindezt teremtette, figyelmeztetett a pápa. A 18. Zsoltár ugyancsak arra ösztönöz, hogy emeljük fel tekintetünket. Az egek Isten dicsőségét hirdetik, az égbolt pedig kezének művéről beszél. Az egész teremtés a teremtő nagyságáról szól hozzánk, feltéve, hogy tekintetünk és szívünk nyitott erre a nagy misztériumra, hangsúlyozta 14. Leó. Máté evangéliuma szintén a teremtés szemlélésére hív, ugyanakkor különösen is kiemeli Isten ember iránti szeretetét. Jézus arra kéri tanítványait, hogy nézzék az égmadarait és a mezők liliómait. A teremtő számára ezek is értékesek, gondoskodik róluk, és szépségbe öltözteti őket. Ha pedig Isten ilyen bőkezűen gondoskodik a növényekről és az állatokról, mennyivel inkább figyel szeretett fiaira és leányaira, mutatott rá a pápa. A teremtett világ szemlélése tehát nem önmagáért való. Segít felismerni, hogy az ember nem magára hagyva él a világban, hanem egy olyan teremtés része, amely Isten szeretetéből született, és amelyben az ember különleges helyet és felelősséget kapott. Szeptember 1-én egyben megkezdődik a teremtett világ ideje, azaz 5 héten át tartó időszak, amelyet az egyház az imádságnak és a közös otthon gondozása melletti elköteleződésnek szentel. 14. Leó ennek kapcsán nagyon konkrét felhívással fordult a hívekhez. Arra buzdított, hogy ezen a napon és a következő hetekben szakítsunk néhány percet a mindennapi tevékenységek rohanásából, és ízleljük meg annak a nagy harmóniának a szépségét, amelynek mi magunk is részei vagyunk.
1: Mettiamo in modalità silenziosa tutti i rumori delle opere umane per ascoltare la voce melodiosa della creazione, in cui Dio, autore di ogni cosa, ci parla.
0: Állítsuk csendes üzemmódba az emberi tevékenység minden zaját, hogy meghalljuk a teremtés dallamos hangját, amelyben Isten mindenek alkotója szól hozzánk, fogalmazott a Szentatya. Leó pápa szerint ez a szemlélődés egyben az Úrral való találkozás útja. És éppen ebből a találkozásból indulhat el az, amit az egyház hiteles ökológiai megtérésnek nevez. Amikor a Jézus Krisztussal való találkozás következményei láthatóvá válnak abban is, ahogyan a bennünket körülvevő világhoz viszonyulunk. A teremtés szemlélése és a teremtővel való találkozás segít felismerni különleges helyünket Isten csodálatos tervében. Ugyanakkor tudatosítja személyes és közösségi felelősségünket is abban, hogy megőrizzük a teremtés eredeti harmóniáját. Ehhez azonban fel kell ismernünk saját mulasztásainkat és tévedéseinket is, hangsúlyozta 14. Leó. Ebből a felismerésből születhet meg az új elkötelezettség arra, hogy a teremtő akarata szerint helyreállítsuk a teremtmények közötti kapcsolatokat. A Szentatya ezen a ponton a teremtett világ gondozásáért tartott idei imanap üzenetének egyik központi gondolatát idézte fel. Izajás próféta felszólítását, hogy kovácsolják ekevasakká kardjaikat. Ez a bibliai kép arra hív, hogy azt, amit az ember a pusztítás szolgálatába állított, fordítsa ismét az élet szolgálatába. Még nem késő, hangsúlyozta a pápa. A teremtett világ ideje, amely október 4-én ér véget, mély megtérésre szólít bennünket. Amit pusztításra használtak, azt újra az élet szolgálatába lehet állítani. A szegények gondozására, az éhezők táplálására és a teremtett világ megóvására. A szeptember 1-én megnyitott teremtett világ ideje október 4-én ér véget, amikor Assisi Szent Ferenc tranzitusának, vagyis földi életből való távozásának 800. évfordulóját ünnepli az egyház. 14. Leó felidézte, hogy Ferenc pápa különösen is Assisi szegénykéjéből merített ihletet, amikor megírta Laudato Si kezdetű enciklikáját, és amikor életre hívta a Castel Gandolfói Borgo Laudato Si-t, amely most otthont adott a szentmise résztvevőinek.
1: Uniamoci dunque spiritualmente al poverello di Assisi, facendo nostro il suo cantico di lode.
0: A pápa ezért arra kérte a jelenlévőket, hogy lélekben csatlakozzanak Assisi Szent Ferenchez, és fogadják szívükbe híres naphimnuszának dicséretét. Áldott légy, Uram, minden teremtményeddel, különösen Urunk bátyánkkal, a nappal, idézte a szentatya, majd felelevenítette a himnusznak a holdért és a csillagokért, a szélért, a vízért, a tűzért és földanya nővérünkért mondott hálaszavait. 14. Leó pápa homiliája végén összekapcsolta a teremtett világ gondozását az egyetemes testvériség eszményével. Szent Ferenccel együtt meg akarjuk újítani elkötelezettségünket, hogy megéljük és előmozdítsuk azt az egyetemes testvériséget, amely elválaszthatatlanul összekapcsolódik a teremtett világ megóvásának feladatával, zárta szeptember 1-i homiliáját 14. Leó pápa a Castel Gandolfói Laudato Si faluban.
2: A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

Leo pápa új katekézis sorozatot kezdett a Gaudium et Spes zsinati dokumentumról. 14. Leo szentmiséje a Teremtésvédelem imavilágnapján. Hallgassuk meg a teremtés hangját, amelyben Isten szól hozzánk.

0: Leó pápa új katekézi sorozatot kezdett a Gaudium et Spes zsinati dokumentumról. A Szentatya szeptember 2-án szerdán délelőtt ismét a Szent Péter téren tartotta meg az általános kihallgatást, amelynek keretében új katekézi sorozatot nyitott. Miután a nyár folyamán 8 részben a zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúcióját elemezte, ezúttal a II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konstitúcióját magyarázza, amely az egyház és a kortárs világ kapcsolatát értelmezi. Az eredeti dokumentumot 6. Pál pápa írta alá 1965. december 7-én, mint a katolikus egyház püspöke. Az egyház meghallgatja a világot és szolgálja azt, szól az első katekézis hivatalos címe, amely az egyház két alapvető vonását rögzíti, a világ figyelmes meghallgatását és szolgálatát.
1: Con l'incontro odierno iniziamo a riflettere sulla costituzione pastorale Gaudium et Spes.
0: A mai találkozóval a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúcióról kezdünk elmélkedni, amelyen a II. Vatikáni zsinat egy alapvető témát kívánt feltárni, az egyház

0: kapcsolatát a kortárs világgal, kezdte katekézisét Leó pápa. Szent 23. János már 1962. október 11-i beiktatási beszédében is bírálta a végzett prófétáit, akik, bár a vallás iránti buzgalom lángol bennük, azt hangoztatják, hogy korunk a múlt századokhoz képest sokkal rosszabb, sőt, odáig mennek, hogy úgy viselkednek, mintha nem lenne mit tanulniuk a történelemből. Ezért kapták a zsinati atyák a feladatot, az emberi események jelenlegi állapotában, amelyben úgy tűnik, hogy az emberiség egy újabb rendbe lép, inkább az isteni gondviselés titokzatos terveit kell látnunk, amelyek az egymás követő időkben az emberek munkája révén és gyakran várakozásaikat felülmúlva valósulnak meg, és amelyek bölcsen mindent, még a kedvezőtlen emberi eseményeket is az egyház javára rendeznek. 3 évvel később a Gaudium et Spes dokumentum kérdetése ezt a megkülönböztetést az egyház természete lényeges vonásaként ismerte el, és mint lelkipásztori küldetésének alkotó elemét írta le. Innen ered a lelkipásztori konstitúció meghatározás. Ez nem naív optimizmus kérdése, hanem Krisztus misztériumához való megújult hűségé, aki megtestesülve úgy döntött, hogy osztozik életünkben, mindenben hasonlóvá lett testvéreihez, ahogy a zsidókhoz írt levél írja. Magára vette a bűn következményeit, meghalva váltságul adta magát mindenkiért.
1: Tale condivisione con l'umanità è la via che il Cristo chiede alla Chiesa.
0: Ez az emberiséggel való megosztás az az út, amelyet Krisztus kér az egyháztól. Ezért a Gaudium et Spes zsinati konstitúció azzal a kijelentéssel kezdődik, hogy az egyház magáénak érzi a kor embereinek, különösen is a szegényeknek és minden szenvedőnek örömét és reményét, bánatát és gyötremét, tanította a Szent Atya katekézisében. Ez egy olyan megosztás, amely arra hív minket, hogy hagyjunk fel minden passzivitással és közönnyel a kibontakozó eseményekkel, a történelemmel és az emberek életével szemben, különösen a ma tapasztalt, gyors és mélyreható változások fényében. Nem maradhatunk érdektelen szemlélők. Ehelyett a szívünkkel kell hallgatnunk, hagynunk kell, hogy a kihívások elérjenek minket, és be kell kapcsolódnunk abba. Krisztussal és lelkének erejével támogatva a hívők arra kaptak meghívást, hogy vállalják testvéreik nehézségeit, különösen azokét, akiket igazságtalanság, diszkrimináció és erőszak gyötör. Valójában csak a megosztás és az elkötelezettség révén juthatunk el megfelelő válaszokra, mindig annak a bizonyosságnak a támogatásával, hogy ennek az életnek a szenvedései nem mérhetik az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk, ahogy Pál apostol írja a rómaiakhoz írt levelében. Ebben az értelemben az emberiséghez való közelség utat nyit az események és maga a kinyilatkoztatás mélyebb olvasásához, és ugyanebből a perspektívából a Gaudium et Spes emlékeztet az egyház állandó kötelességére, hogy vizsgálja az idők jeleit, és az evangélium fényében értelmezze azokat.
1: Questa costituzione conciliare ha dunque richiamato la Chiesa a un permanente impegno di conversione per testimoniare che essa non è mossa da nessuna ambizione terrena.
0: A zsinati konstitúció ezért felszólította az egyházat a megtérés állandó elkötelezettségére, hogy tanúságot tegyen arról, hogy semmiféle földi ambíció nem vezérli, hanem egyedül arra törekszik, hogy a vigasztaló lélek vezetésével folytassa Krisztus művét, aki azért jött a világba, hogy tanúságot tegyen az igazságról, hogy üdvözítsen, hogy ne elítéljen, hanem szolgáljon, nem pedig, hogy őt szolgálják. Ez valójában nem pusztán erkölcsi beállítottság, hangsúlyozta a Szent Atya. Ferenc pápa emlékeztetett minket arra, folytatta a pápa, hogy az egyház számára a szegények melletti döntés teológiai kategória, még mielőtt kulturális, szociológiai, politikai vagy filozófiai kategória lenne. Arra kaptunk hivatást, hogy felfedezzük bennük Krisztust, hogy hangot adjunk ügyeinknek, de arra is, hogy barátaik legyünk, hogy meghallgassuk őket,

0: életet jellemzik. Ilyen például a tudományos és technológiai fejlődés, amely mindig új lehetőségeket kínál ugyan, de csak egyeseknek, és amelyeket az emberek nem mindig képesek szolgálatukba, a saját szolgálatukba állítani, vagy a társadalmi élet törvényeinek világosabb ismerete, amelyet azonban bizonytalanságok kísérnek azt illetően, hogy milyen irányt kell adni neki, vagy ismét a gazdagság, a lehetőségek és a gazdasági hatalom nagyobb elérhetősége, amely sajnos ma is, akárcsak a zsinat idején hagyja, hogy a világ lakosságának nagy részét továbbra is éhség és szegénység gyötörje, vagy pedig a föld jövőjének megosztott tudatossága, ugyanakkor a lemondás képtelensége az önző fogyasztásról és arról az illúzióról, hogy a háború hatékony módja a béke építésének. Végül Leó pápa arra hívta fel a figyelmet, hogy egy olyan korban, amelyet mélyreható változások jellemeznek, és amelyek aggasztó egyensúly hiányokhoz vezetnek, az egyház arra hivatott, hogy szolgálja az emberiséget, meghallgatva és átölelve a szív legmélyebb kérdéseit és a benne rejlő vágyakat. Krisztusra mutatva, mint az egész emberi történelem kulcsára, középpontjára és végső céljára. Ezért az egyházban, minden szinten, minden korszakban meg kell valósítani Krisztus irgalmas kenózisát, önkiüresítését, aki nem tekintette zsákmánynak az Istennel való egyenlőségét, hanem kiüresítette önmagát, szolgai alakot öltve, engedelmestett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig.
1: Cari fratelli e sorelle, la gioia e la speranza, gaudium et spes, siano i tratti distintivi di una chiesa che annuncia e testimonia il Vangelo, facendosi prossima alle donne e agli uomini del nostro tempo.
0: Kedves testvéreim, az öröm és a remény, a gaudium et spes, legyenek annak az egyháznak a megkülönböztető jegyei, amely hirdeti és tanúskodik az evangéliumról, miközben közel lép a mai kor embereihez. Zárta első katekézisét Leó pápa a II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konstitúciójáról. A katekézis követően a pápa a lengyel zarándokokat köszöntve megemlékezett arról, hogy Lengyelországban, teszem hozzá, miként Magyarországon is, kedden szeptember 1-ével megkezdődött az új tanév, amely újabb mérföldkövet jelent a tudás megszerzése és az új generációk nevelése folyamatában, a szülők, az iskola és az egyház együttműködésének köszönhetően. A vallásoktatás és a katekéziseken való részvétel szélesítse ki a látókört, mélyítse el Isten és a világ ismeretét, és készítse fel őket a szentséggel gyümölcsöző vételére és a közösség életben való részvételre, szólt a Szentatya, majd apostoli áldását adta a részvevőkre.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.

0: 14. Leópápa, hallgassuk meg a teremtés hangját, amelyben Isten szól hozzánk. 14. Leó szeptember 1-én a Teremtésvédelem ima világnapján este 6 órakor szentmisét mutatott be Castel Gandolfóban a Borgo Laudato Si-ben, vagyis a Laudato Si faluban. Homiliájában arra hívta a híveket, hogy a mindennapok rohanásából kilépve álljanak meg a teremtett világ szépsége előtt, és ismerjék fel benne Isten szeretetének jeleit. A teremtés szemlélése ugyanakkor nem maradhat pusztán a természet szépsége felett érzett csodálat. Ökológiai megtéréshez, személyes és közös felelősségvállaláshoz kell vezetnie, hangsúlyozta a Szentatya.
1: Nelle letture scelte per la liturgia di oggi, giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, ci vengono rivolti due inviti alla contemplazione delle opere del Signore.
0: A liturgia olvasmányai két alkalommal is arra szólítanak, hogy szemléljük az Úr műveit. Kezdte homíliáját 14. Leó, megjegyezve, hogy ez különösen is könnyű a Castel Gandolfói kertek csodálatos környezetében. A bölcsesség könyve arra buzdít, hogy a teremtett világ szépségét és

0: De itt szemlélve jussunk el annak alkotójához. Felületes magatartás lenne, ha megállnánk a tűz, a szél, a zúgó víz, vagy az égbolt csillagainak csodálatánál, és nem emelnénk tekintetünket ahhoz, aki mindezt teremtette, figyelmeztetett a pápa. A 18. Zsoltár ugyancsak arra ösztönöz, hogy emeljük fel tekintetünket. Az egek Isten dicsőségét hirdetik, az égbolt pedig kezének művéről beszél. Az egész teremtés a teremtő nagyságáról szól hozzánk, feltéve, hogy tekintetünk és szívünk nyitott erre a nagy misztériumra, hangsúlyozta 14. Leó. Máté evangéliuma szintén a teremtés szemlélésére hív, ugyanakkor különösen is kiemeli Isten ember iránti szeretetét. Jézus arra kéri tanítványait, hogy nézzék az égmadarait és a mezők liliómait. A teremtő számára ezek is értékesek, gondoskodik róluk, és szépségbe öltözteti őket. Ha pedig Isten ilyen bőkezűen gondoskodik a növényekről és az állatokról, mennyivel inkább figyel szeretett fiaira és leányaira, mutatott rá a pápa. A teremtett világ szemlélése tehát nem önmagáért való. Segít felismerni, hogy az ember nem magára hagyva él a világban, hanem egy olyan teremtés része, amely Isten szeretetéből született, és amelyben az ember különleges helyet és felelősséget kapott. Szeptember 1-én egyben megkezdődik a teremtett világ ideje, azaz 5 héten át tartó időszak, amelyet az egyház az imádságnak és a közös otthon gondozása melletti elköteleződésnek szentel. 14. Leó ennek kapcsán nagyon konkrét felhívással fordult a hívekhez. Arra buzdított, hogy ezen a napon és a következő hetekben szakítsunk néhány percet a mindennapi tevékenységek rohanásából, és ízleljük meg annak a nagy harmóniának a szépségét, amelynek mi magunk is részei vagyunk.
1: Mettiamo in modalità silenziosa tutti i rumori delle opere umane per ascoltare la voce melodiosa della creazione, in cui Dio, autore di ogni cosa, ci parla.
0: Állítsuk csendes üzemmódba az emberi tevékenység minden zaját, hogy meghalljuk a teremtés dallamos hangját, amelyben Isten mindenek alkotója szól hozzánk, fogalmazott a Szent Atya. Leó pápa szerint ez a szemlélődés egyben az Úrral való találkozás útja. És éppen ebből a találkozásból indulhat el az, amit az egyház hiteles ökológiai megtérésnek nevez. Amikor a Jézus Krisztussal való találkozás következményei láthatóvá válnak abban is, ahogyan a bennünket körülvevő világhoz viszonyulunk. A teremtés szemlélése és a teremtővel való találkozás segít felismerni különleges helyünket Isten csodálatos tervében. Ugyanakkor tudatosítja személyes és közösségi felelősségünket is abban, hogy megőrizzük a teremtés eredeti harmóniáját. Ehhez azonban fel kell ismernünk saját mulasztásainkat és tévedéseinket is, hangsúlyozta 14. Leó. Ebből a felismerésből születhet meg az új elkötelezettség arra, hogy a teremtő akarata szerint helyreállítsuk a teremtmények közötti kapcsolatokat. A Szent Atya ezen a ponton a teremtett világ gondozásáért tartott idei imanap üzenetének egyik központi gondolatát idézte fel. Izajás próféta felszólítását, hogy kovácsolják ekevasakká kardjaikat. Ez a bibliai kép arra hív, hogy azt, amit az ember a pusztítás szolgálatába állított, fordítsa ismét az élet szolgálatába. Még nem késő, hangsúlyozta a pápa. A teremtett világ ideje, amely október 4-én ér véget, mély megtérésre szólít bennünket. Amit pusztításra használtak, azt újra az élet szolgálatába lehet állítani. A szegények gondozására, az éhezők táplálására és a teremtett világ megóvására. A szeptember 1-én megnyitott teremtett világ ideje október 4-én ér véget, amikor Assisi Szent Ferenc tranzitusának, vagyis földi életből való távozásának 800. évfordulóját ünnepli az egyház. 14. Leó felidézte, hogy Ferenc pápa különösen is Assisi szegénykéjéből merített ihletet, amikor megírta Laudato Si kezdetű enciklikáját, és amikor életre hívta a Castel Gandolfói Borgo Laudato Si-t, amely most otthont adott a szentmise résztvevőinek.
1: Uniamoci dunque spiritualmente al poverello di Assisi, facendo nostro il suo cantico di lode.
0: A pápa ezért arra kérte a jelenlévőket, hogy lélekben csatlakozzanak Assisi Szent Ferenchez, és fogadják szívükbe híres naphimnuszának dicséretét. Áldott légy, Uram, minden teremtményeddel, különösen Urunk bátyánkkal, a nappal, idézte a szentatya, majd felelevenítette a himnusznak a holdért és a csillagokért, a szélért, a vízért, a tűzért és földanya nővérünkért mondott hálaszavait. 14. Leó pápa homiliája végén összekapcsolta a teremtett világ gondozását az egyetemes testvériség eszményével. Szent Ferenccel együtt meg akarjuk újítani elkötelezettségünket, hogy megéljük és előmozdítsuk azt az egyetemes testvériséget, amely elválaszthatatlanul összekapcsolódik a teremtett világ megóvásának feladatával, zárta szeptember 1-i homiliáját 14. Leó pápa a Castel Gandolfo-i Laudato Si faluban.
2: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!